0: miniszter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: azon túl is még.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turnét naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled gonoszt a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv. Mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Két vendége lesz a mai magazinnak. Elsőként Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél majd a városipar területi fejlesztéseinek jelenlegi aktualitásairól, a zöld felületkezelés kihívásairól, valamint a vasvári strand várható nyitásának részleteiről. Másik interjú alanyom a Körmendi Zoom Barátok Egyesület vezetője Kovács Fanni, aki egy szerdai a Rába Ökocentrumban kezdődő programjukra invitálja Önöket, amelyet a kihívás napja alkalmából hirdetnek meg, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak tőle majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: két vendége lesz a mai magazinnak. Elsőként Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél majd a város iparterületi fejlesztéseinek jelenlegi aktualitásairól, a zöld felületkezelés kihívásairól, valamint a Vasvári strand várható nyitásának részleteiről. Elsőként tehát az iparterület fejlesztéséről beszélgetek az ügyvezetővel. Zágorhidi Cigány Ákossal két minőségben is készítem most az interjút, már előzetesen egyeztettük. Egyrészt a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Vezetőjeként beszélgetünk, de a Hegypásztorkör civil szervezet aktív alapítója, tagjaként is fontos információkat kell majd, hogy megosszunk a hallgatókkal, de akkor először kezdjük a város ügyeit, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyeit. Az egyik legfontosabb téma talán az, hogy a vasvári iparterületen mi újság van, milyen újdonságok vannak, mi történik jelenleg ott.
1: Hála Isten, fejlődik szépen. Ugye három telephelyünk van bérbe, mind három helyen zajlanak a tevékenységek, illetve fejlesztések. Hát talán a leglátványosabb most pillanatnyilag, hogy a hármas telephelyünkön, ami eddig egy üresen álló ingatlan volt, egy komoly csarnoképítés zajlik. Egy szombathelyi cégcsoport fog ide költözni remélhetőleg ez év őszén, és egy teljesen új iroda épület, illetve gyártóraktár csarnok épül a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt, hogy egy teljesen új telephely fog létrejönni az év utolsó negyedévére. Ez mindenképpen nem csak az iparterület, hanem az egész város életében egy fontos lépés lesz. Egyrészt egy jól működő, jelentős cég fog ide kerülni, ez mind gazdasági erőben, mind foglalkoztatásban, mind azt gondolom, hogy munka lehetőségben és bérezésben fog előrelépés jelenteni. De ezzel párhuzamosan a második telephelyünk is folyamatosan bővül, a bérlő jó volt. Ők tavaly adtak át egy teljesen új üzemcsarnokot, amit már birtokba is vettek és üzemeltettek, és hát nemrégiben írtunk alá újabb megállapodásokat, újabb csarnokok tervezésére, amihez ők most több pályázati forrásokat vesznek igénybe. Ezért kellett előre a szerződéseket aláírnunk, és reméljük, hogy ott is minél előbb neki tudnak állni. Tehát a meglévő bérlőinknek vannak folyamatos fejlesztési elképzeléseik ezen igények mentén. Jelenleg is folyamatban vannak még telek átalakítások, új telek kialakítások, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk szolgálni.

0: A vasvári iparterület fejlesztése továbbra is a témánk. Interjú alanyom Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Egyébként miért fontos egy város számára, jelen esetben Vasvár számára, hogy iparterületet jelöljön ki, ez hatékonyságot növel?
2: Hát én azt gondolom, hogy annak idején ez egy nagyon jó döntés volt a városvezetők részéről, akkor igazában egy teljesen üres szántóterület került megvásárlásra, egy több mint 20 hektáros területről van szó, akkor az egy nagy beruházás volt a város életébe, és nem látszott, hogy biztos, hogy lesz ennek értelme. Aztán egy nagy Európai Uniós projekt révén sikerült egy közel 1 milliárdos beruházással 5-6 évvel ezelőtt egy nagy fejlesztést ott létrehozni, úthálózattal, infrastruktúrával, illetve két telephelynek a kialakításával, csarnokkal együtt, és hála Isten akkor már utána hamarosan lettek bérlők, elindult az élet, és hát az idő most azt igazolta, hogy volt ennek értelme, és van igény, és hogy akár távolabbról, mint a mostani példa mutatja, akár egy eddig Szombathelyen működő cég is lát ebbe fantáziát, hogy mondjuk ide Vasvárra hozza az új telephelyét. Ugye ez természetesen gazdasági jelentősége van, helyi adók szempontjából egyáltalán nem mindegy a város szempontjából, de másik, ugye itt azért mi még mindig a mi térségünk a leghátrányosabb, hát nem csak a megyében, talán a Nyugat-Dunántúli régióban is, mind foglalkoztatás, mind munkanélküliség, mind gazdasági adatok szempontjából, tehát ez egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi érték csapódik le itt a térségbe, az itt élőknek mennyire kell távol eljárniuk, dolgozni, vagy esetleg itt a térségközpontban is fognak munkát találni, illetve azért itt komoly szakmák halmozódnak már föl, tehát itt olyan szakemberekre van szükség, akik nem feltétlenül betanított munkások, akik azért plusz szellemi értékeket, meg komoly értékeket hoznak a térségbe, és természetesen azért az sem mindegy a város, illetve a térség szempontjából, hogy milyen keresetek tudnak itt megjelenni. Ugye azért a lakosság keresete nő, akkor a fogyasztása is nőni fog. Ha nő a fogyasztás, akkor lesz értelme már helyben szolgáltatásoknak megerősödni, megmaradni, újra kezdeni. Úgyhogy ez egy nagyon összetett folyamat, ami egymás gerjeszti.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Már 2 éve kezeli a város zöld felületeit. Ennek tapasztalatairól Zágorhídi Cigány Ákos ügyvezető beszél.
2: Nézzünk egy másik fontos területet a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Életében. Nem olyan rég, tehát nem sok éves történet ez. 1 vagy 2 éve kapta meg a Kft. A zöld felület kezelést a városban. Milyen hírek vannak ezzel kapcsolatban?
3: Igen, igazából 24 áprilisától végzi a zöld felületek kezelését, gondozását a Kft. A város területén. Tehát 2 szezont sikerült teljes egészében már végigvinnünk egy új átlátható és követhető elszámolási rendszerben. Ugye itt közterületek, zöld felületeinek a kezeléséről van szó, tehát fűnyírás, bokrok, sövények kezelése, fák kezelése, veszélyes fák kivágása, és hát még ehhez kapcsolódóan néha vízelvezető felületek tisztántartása, kitisztítása. Úgyhogy ez is egy folyamatosan bővülő feladatkör. Igyekeztünk fölvenni a szükséges ritmust. 2 munkatársat tettünk föl 24-ben, tehát 2 státusszal működünk a folyamatában. Ők egész évben foglalkoztatva vannak, tehát szezonban zöld felületkezeléssel foglalkoznak, a szezonon kívül pedig a téli hónapokban ilyen elgazosodott, elhanyagolt közterületek kitisztításával foglalkoznak, ami azt gondolom, hogy a lakosság érzete szempontjából nagyon fontos tevékenység, de ugyanakkor természetesen új zöld felületeket is hozunk létre ezáltal, hiszen ha már kitisztítottunk egy gazos területet, akkor igyekszünk azt már a következő években úgy gondozni, hogy ne hódítsa vissza a természet. Tehát egyre nagyobb az a felület apránként, amit gondozunk. Most az elmúlt évre visszatekintve, tehát 25-ben úgy nagyságrendileg 106 ezer négyzetméter zöld felületet kezeltünk a városban, illetve a városrészek területén. Ebből körülbelül 58 ezer négyzetméter saját munkatársakkal kezeltünk, és körülbelül 48 ezer négyzetméter pedig alvállalkozó bevonásával. A saját munkatársakkal elsősorban azokat a belvárosi és belső területeket gondozzuk, amik gyakori, sűrű gondozást igényelnek, és az alvállalkozók munkája pedig nagy részt olyan területekre korlátozódik, amiket ritkábban egy év során kevesebbszer kell gondozni. Úgyhogy igyekszünk, nagyon sok egyrészt pozitív visszajelzést kapunk a lakosoktól, aminek nagyon örülök, másrészt pedig kialakult már, hogy a felmerülő kérdéseiket, problémáikat jelzik felénk, akár faágak, lenyúló faágak, elszáradt fák, vagy benyúló bokrok kapcsán. Ezekre próbálunk minél előbb reagálni. Én azt gondolom, hogy ez sikerült az elmúlt 2 évben is szinte azonnal reagálnunk az ilyen megkeresésekre. Persze közben intézményi feladataink is vannak, tehát óvodák kapcsán, bölcsőde kapcsán, önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó feladataink is vannak.

0: Vasvárzöld felületeinek kezeléséért 2024 óta a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felel. A tapasztalatokról és a városlakókhoz intézett kérésekről Zágorhidi Cigány Ákos ügyvezetőt hallják.
1: A legutóbbi beszélgetésünkkor egy évvel ezelőtt azt hiszem, hogy egy fontos eleme volt a beszélgetésünknek, az interjúnak, hogy a lakossághoz is meg tudtuk fogalmazni a kéréseket, hogy még könnyebb legyen a munkatársaknak elrendezni a közterületen a zöld felületet. Hol tartanak az ügyek? Van-e most is kérés, vagy lépett előre úgymond a lakosság abban, hogy a gépkocsiaikat nem parkoltatják hosszan a közterületeken, hogy ne lehessen levágni, szóval ezekben mi újság?
2: Hát ez egy fokozatos fejlődési folyamat, úgy gondolom, amiben benne vagyunk, de próbálunk ebben következetesek lenni. Ugye ezt az elejétől kezdve hangsúlyozom, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosok feladata az ingatlanukhoz tartozó, az épületek és az utak közötti zöld felületek kezelése alapvetően. Tehát ez a tipikus utcai zöld felületekre kell itt gondolni. Ezekbe beletartoznak a járdák, illetve a vízelvezető árkok is. Ez mind a cégekre, mind a magánszemélyekre vonatkozik, tehát az adott ingatlanhoz tartozó utcai zöld felületeket mi alapvetően nem gondozzuk. Ez eleinte okozott kérdéseket, dilemmákat, hiszen korábban azért főleg a közmunka program kapcsán azért elkényeztetésre kerültek az ingatlan tulajdonosok, hiszen szinte mindent levágott az önkormányzat. Erre most nincs lehetőségünk, és mondom, a jogszabályi kötelezettségek is alapvetően ezt az ingatlan tulajdonosokra róják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magánszemélyek esetében sokat tudtunk előrelépni, tehát szinte mindenkiben tudatosodott most már ez, hogy a hozzátartozó utcai zöld felületeket neki kell gondoznia. Néhány ingatlan van csak, amihez aztán közben hozzá kell nyúlnunk, ilyen esztétikai problémák miatt. Cégek esetében több problémát látok, tehát őnáluk is ez fontos lenne, hogy egy cég telephelye, egy irodaháza, vagy bármilyen műhelye kapcsán a hozzátartozó zöld felület kezelése ugyanúgy az ő feladatuk lenne. A másik problémás terület ez az autók parkolása, parkoltatása. Ezt két problémakörre bontanám. Az egyik az, hogy a zöld felületű parkoló felületek nyírását nagyban korlátozták a hosszan ott parkoltatott

0: Vasvár zöld felületeinek kezeléséért 2024 óta a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felel. A tapasztalatokról és a városlakókhoz intézett kérésekről Zágoridi Cigány Ákos ügyvezetőt hallják.
1: Ugye mi próbálunk mindig a parkolók kapcsán olyan időszakot kiválasztani, ahol amikor a legkevesebb autó parkol, tehát mondjuk délutáni vagy kora reggeli időpontokat, bizonyos esetekben hétvégén tudjuk csak ezt megoldani, de ennek ellenére mindig vannak olyan autók, amik ott maradnak hosszú távon, esetleg a figyelem felhívás ellenére sem állnak el velük a zöld felületkezelés idejére. Ez azt gondolom, hogy ez mindenkinek rossz, mert vagy nem tudjuk rendesen lenyírni az adott zöld felületet, foltokban ott marad, és onnantól kezdve úgy érezzük, mintha az egész terület gazos lenne, pedig csak az éppen ott maradt autók környékén maradt úgy, vagy esetleg, ha közelebb megyünk, akkor az autók sérülésének a kockázata áll fönn, tehát ez senkinek nem jó. Én azt szeretném kérni a helyi lakosoktól, illetve a helyben dolgozóktól, hogy figyeljék. Most próbálunk már előtte nap kitáblázni az adott felületeken, hogy a következő napon itt zöld felületkezelés lesz, és kérjük, hogy arra nem sok időt vesz általában ez igénybe, ez néhány órára. Próbálják azokat a parkolókat üresen hagyni. Szerintem mindegyikünknek ez lenne a legegyszerűbb. A másik problémakör azok a nem kijelölt parkoló zöld felületeken való parkolás. Tehát sajnos a lakosok önhatalmulag bizonyos zöld felületeket bevontak a parkolásba, ami hát nem, egyrészt nem szabályos, másrészt szintén közös érdekeket sért, hiszen egyrészt csökkennek a zöld felületek, amik a város szempontjából, vagy a város lakók szempontjából szerintem nem előnyös, másrészt pedig szintén a zöld felületek szép gondozását korlátozzák ezek az autók. Hát ebben igazából a hivatalnak lesz majd feladata, hogy hogyan lehet ezeket a hát önhatalmulag meghódított zöld felületek.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Június 5-én nyit idén a Vasvári strand. A nyitásról, a tavalyi üzemeltetési tapasztalatokról és az idei karbantartási feladatokról Zágoridi Cigány Ákos, a komplexumot üzemeltető Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél.
2: És akkor nézzünk a harmadik területet, a strandot. Már talán itt vagyunk valamennyire a kapujában is a strandnyitásnak. Egy kicsit a tavalyi évet összegezzük, és szóljunk fontos információkat, mondjunk el az ideiről.
3: Igen, hát a harmadik, illetve három évet sikerült már a fürdő kapcsán megvalósítanunk üzemeltetésben. 23. márciusában vettük át a várostól az üzemeltetést. Egy időszakosan nyitva lévő fürdőről beszélünk. Jelen esetben idén június 5-én fogunk nyitani, és a tervek szerint szeptember 13-ig leszünk vasárnapig nyitva. Igazában három medencénk van, ugye van egy termálmedencénk, egy gyermek pancsoló medencénk, illetve egy úszómedencénk. Ezeket próbáljuk évről évre karbantartani. A gépészetet minden évben pici apró lépésenként újítgatni, illetve magát a környezetet is szépíteni, és hát élvezhetőbbé tenni. Így volt ez az elmúlt években is, és jelenleg is. De természetesen az anyagi lehetőségeink korlátozottak, úgyhogy mindig csak a legsürgősebb dolgokat tudjuk megoldani. Gépészetben nagyon fontos előrelépés most, hogy az egyik vízforgató szűrőberendezésben ki tudjuk cserélni a homokszűrőt, ami egy nagy munka és nagy beruházás. Aztán a szennyvíz elkezelésünk kapcsán egy új mérőóra került beszerelésre, ami a elszámolás szempontjából lesz fontos. A kerítésünket újítottuk tovább, tavaly az egyik szakasza újult meg egy teljesen új kapuzattal, illetve a meglévőnek a tisztításával, újrafestésével. Most a másik kerítés szakaszt festettük újra idén. Természetesen járófelületeknek a megújítása, régi aknafedő kicserélése, és hát a medencék csempézésének és fúgázásának a megújítása, ez is benne van a idei felújításban. Jól állunk, most már a takarítások zajlanak, pünköst után meg fog indulni a medencék töltése, aztán jönnek a gépészeti beállítások, vízminták, ANTS előzetes szemle, és így betervezve ez a június 5-i pénteki nyitás. Ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából. És ugyanez lesz majd ősszel is, az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. Úgyhogy ezek most a terveink.

0: Június 5-én nyit idén a Vasvári Strand. A nyitásról, a tavalyi üzemeltetési tapasztalatokról és az idei karbantartási feladatokról Zágoridi Cigány Ákos, a komplexumot üzemeltető Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszél.
1: Árakban minimálisat emeltünk, szükséges, nagyjából összhangban vagyunk a hozzánk hasonló kisebb léptékű Vasmegyei fürdőknek az áraival. A tavaly bevezetett, tavaly előtt bevezetett bérleteket visszük tovább. Egyrészt az úszójegy és az úszóbérlet is nagyon népszerű volt, úgyhogy ezt visszük tovább, másrészt meg a hét alkalmas bérleteket is visszük tovább, amik előre megvásárolhatók kedvezőbb állon, illetve ami még fontos, az önkormányzat jóvoltából, illetve célkitűzései mentén a vasvári lakosok továbbra is jelentős kedvezménnyel használhatják a fürdőt.
0: A múlt évben nagy sikerű, úgymond kísérő rendezvények is voltak, vízitorna, vagy éppen nagyon nagy látogatottságú nyári úszótanfolyamok különböző korú gyermekeknek. Ezekre idén is számíthatnak a fürdők?
1: Igen, igen, ez továbbra is zajlik. Valóban nagy sikere volt mindkét folyamatnak tavaly, és pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy idén is visszük tovább ezek az információs felületek. Területeinken elérhetők, illetve a táboroknak a szervezése az már zajlik. Külsős oktatókkal dolgozunk, akik tényleg nagyon profik, és azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon jó élményekkel és tudással bővültek az elmúlt év során is.
0: A tavalyi látogatottsági adatokról tudunk-e számokat mondani?
1: Igen, csökkent a látogatók száma, de ahogy a kollégákkal beszéltem, ez szinte valamennyi fürdőnél így volt. Elsősorban a belföldi látogatók száma mindenhol csökkent. Nálunk szinte 100%-ban hazai vendégek mozognak, úgyhogy ez nálunk még erőteljesebben megmutatkozott, illetve hát az időjárás kitettség, ez nálunk szintén egy meghatározó dolog, hiszen nekünk az a jó, hogyha hosszabb tartós meleg van, akkor megindulnak az emberek, szívesen jönnek, és részévé teszik a mindennapoknak. A tavalyi év ebből a szempontból is egy nehéz év volt, bár voltak nagyon meleg napok, de tartós meleg nem volt, gyakori esőzés volt, tehát néhány nap meleg után jött egy eső, lehűlés, és mire újra úgy érezték volna az emberek, hogy most strandra kell menniük, megint eső volt, tehát ebből a szempontból sajnos mi ugye teljes mértékben az időjárásnak ki vagyunk téve. Úgyhogy ennek köszönhetően esett vissza a látogatószámunk az előző évhez képest, de idén mi is megpróbálunk a kommunikációban egy kicsit erősíteni. Most információs táblákat helyeztünk el a fürdő bejárat irányába a főút mellett, még tovább akarjuk erősíteni, illetve online megjelenéseket is igyekszünk majd tovább erősíteni, tehát az időjárás azt nem tudjuk befolyásolni.

0: Másik interjú alanyom a Körmendi Zoom Barátok Egyesület vezetője Kovács Fanni, aki egy szerdai a Rába Ökocentrumban kezdődő programjukra invitálja önöket, amelyet a kihívás napja alkalmából hirdetnek meg, de egy júniusi rendezvényükről szóló hangos meghívót is hallhatnak tőle majd. Kovács Fannival, a Zoom Barátok Egyesület vezetővel beszéltünk meg egy interjút, két apropóból is, az egyik itt van karnyújtásnyira, kihívás napja. Mi köze lesz a kihívás napjához a körmendi zumbásoknak?
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a megkeresést. Igazság szerint ez a kihívás napja már nagyon régóta, több éve megrendezésre kerül így országszerte, és ha jól tudom, Körmend városa is fog szervezni egy gyerekeknek ajánlott főtéri rendezvény, és mi viszont inkább délutáni programra gondoltunk, és ez nálunk 18 és 19 óra között fog megtörténni az Ökocentrumban. Igazából a kihívás napja lényege, hogy a mozgásra hívja fel a figyelmet, és hogy minél több ember ebbe bekapcsolódjon, és természetesen ez a program ingyenes, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Igen, ez a kihívás napja tényleg egy kicsit ilyen közösségi összetartás is, mert úgy tudom, hogy én ott a kezdeteknél kerültem valamennyire képbe, hogy ezt számolják, hogy hányan vettek részt a mozgás programba, és akkor egy-egy városnak ez dicsőség?
1: Így van, ebben azt hiszem, hogy van egy fajta verseny is, de hát megmondom őszintén, én nem gondolnám a mi programunkat mérvadónak, ugye, hogy ki az, aki a legtöbb embert meg tudja mozgatni. Nyilván itt nagyon sok egyesület is szervez programokat, több város, illetve Budapest is, úgyhogy ezt így kell érteni, hogy tényleg így országszinten vannak ezen a napon.
0: Hát igen, ti pedig tényleg nem a versengés motivál benneteket, hanem hogy ennek a zumbának az örömét ez alkalommal is át tudjátok adni az embereknek.
1: Így van, és mindig örülünk az ilyen kezdeményezéseknek, amihez valamilyen szinten mi is tudunk kapcsolódni, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ezt az országszintű rendezvényt is akkor felhasználjuk erre, és próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni a mozgást és a zumbát is.
0: Mire számítsanak azok, akik elmennek az Ökocentrumba egyet mozogni a ti programotokra, milyen ruhába menjenek, milyen nehézségű gyakorlatokra számítsanak?
1: Szerintem egyébként kortól, nemtől és edzettségi szintől függetlenül jöhet bárki. Nem lesznek nagyon komplex koreográfiák, és ajánlott a kényelmes öltözet, amiben mindenki jól érzi magát, illetve mindenképp egy kis vizet vagy valami frissítőt azért hozzanak magával a résztvevők. Hát friss levegőn leszünk, mint a szabadban, ami talán egy plusz löketet tud adni ennek az eseménynek, és nem egy zárt térben, ahogy szoktunk lenni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Majkon látható majd az a Haraszti Margit Miroslava Mirko festő, restaurátor életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban láthatott először a nagy közönség. A majki megnyitót június 5-én 16 órától tartják. Bálint Csaba haraszti falui amatőr helytörténeti kutató beszél mindenről részletesen.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el szálltál.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: kísér.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
3: Sok kacat, búcska.

az idő, de mindig ő marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersei iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti lesz. emelkednek majd a maximumokon. Csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejlesztetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyerj címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődők, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersei iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfimizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak közvetlen, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő. Hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én, akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termék vásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztor kör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappal után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menek.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejlesztetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődők, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A vasvári önkormányzati tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Nem csak a könyveknek, hanem a kiállításoknak is sorsa van. Ez egyre jobban a meggyőződésemmé válik. Mindjárt példa rá a Haraszti falui Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban mutattak be először. Azonban a délvasi festő és restaurátor, a műemlékvédelem kiemelkedő művelője olyan sok helyen dolgozott és alkotott maradandót, hogy a kiállításáért egyre több hely jelentkezik. Legközelebb Majkon mutatják be a tárlatot június 5-én 16 órától. Ennek részleteiről kérdezem Bálint Csaba, amatőr helytörténeti kutatót, a kiállítás egyik kurátorát, aki a Körmendi Múzeum munkatársaival, Móricz Péter történésszel, igazgatóval és Lóránt Andrea kurátorral közösen indul majd Majkra, és építik fel közös erővel ott is a kiállítást. Szívesen látnak körmendi csatlakozókat is az útra. Többek közt ezekről beszélgetek majd Bálint Csabával, de akkor már segítségül hívom az amatőr helytörténeti kutatóval készült korábbi interjúmat is, amelyben Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályájáról beszélgetünk részletesen. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
5: Tears dry, maybe I start a fire.

Nem csak a könyveknek, hanem a kiállításoknak is sorsa van. Ez egyre jobban a meggyőződésemmé válik. Mindjárt példa rá a Haraszti falui Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban mutattak be először. Azonban a délvasi festő és restaurátor, a műemlékvédelem kiemelkedő művelője olyan sok helyen dolgozott és alkotott maradandót, hogy a kiállításáért egyre több hely jelentkezik. Legközelebb Majkon mutatják be a tárlatot június 5-én 16 órától. Ennek részleteiről kérdezem Bálint Csaba, amatőr helytörténeti kutatót, a kiállítás egyik kurátorát, aki a Körmendi Múzeum

0: Bálint Csabával, Harasztifalui helytörténeti kutatóval beszélgetek, ismét jó híreket tudunk mondani Haraszti Margit Miroszlava gyűjteményes emlékkiállításának a sorsáról, ugye?
1: Így van. Üdvözlöm, Monika, üdvözlök mindenkit. Tehát, amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Virkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter, a Körmendi Batthyány Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Lóránt Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Harasztifaluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyházmegyei Könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Majkor látható majd az a Haraszti Margit Miroslava Mirko festő, restaurátor életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban láthatott először a nagy közönség. A majki megnyitót június 5-én 16 órától tartják. Bálint Csaba haraszti falui amatőr helytörténeti kutató beszél mindenről részletesen. Úgy tudom, talán vannak szabad helyek, hogy egy-két szabad helyet talán föl is tudtok a Mirko iránt tiszteletet érző meg érdeklődők számára, hogy elmenjetek erre a megnyitóra.
2: Igen, van lehetőség rá, ugye nyilvánossá tesztük most a hétvégén a meghívót, és akkor annak megfelelően nyilván szívesen látunk bárkit, de engem kell majd keresni, a Facebookon keresztül látható lesz ez. Majkról mondhatok egy kicsit.

0: Igen, hogyne.
1: Tehát Komárom megyében, Oroszlány városa mellett található ez a Maik, valamikor Maik puszta. Nagyon izgalmas története van. Ugye ez Eszterházi uradalom, ami volt, Eszterházi József volt az első olyan jelentős tulajdonosa, aki kibővítette, és a kamaldúri szerzeteseket telepítettek Maik pusztára, és építettek nekik egy templomot, egy kastély épületet, illetve 16-17 cellaházat, amiben szerzetesek voltak. A kamaldúri szerzetesek ugye a fehér ruhába voltak, és ők a némaságot fogadtak. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy nem beszélnek, hanem bizonyos időszakokban hallgattak. Imát azt hangosan mondták, és egy évben két alkalommal két-három napig lehetett kommunikálni, beszélgetni, és így éltek. A legenda szerint, ugye itt a időpont nagyon fontos, 1730-as években járunk, hogy a legenda szerint így tiltakoztak a Rákóczi szabadságharc utáni császár elleni megmozdulások ellen. Hát ez a legenda, pontosan nem tudjuk, hogy én legalábbis nem tudom. Ezért is érdemes ellátogatni Maikra, ahol valami szenzációs felújítás történt az elmúlt években, évtizedekben, és a remeteházak teljesen fel vannak újítva, a központi épület, ahol gyönyörű étkező, különböző közösségi terek vannak, egykori közösségi terek, ami ma múzeum, és ott lehet az egész épületről, illetve a kamaldúriakról bővebben olvasni, látni, hallgatni. Gyönyörűséges, szépségű az egész környezet, ahol van a remeteház.
0: Mi lesz egyébként a menete a innen Vasból érkező kiállítás megnyitónak?
1: Hát az ugye ez pénteki napról van szó, pénteken, aznap, tehát június 5-én, ránk következő június 5-én, reggeli késő délelőtti órában érkezünk az anyagokkal, a különböző technikai berendezések azok Tatárról érkeznek előző napokba, és akkor a kiállítást a Körmendi Múzeum munkatársai rendezik be a megfelelő szisztémai sorrend szerint, és természetesen 16 órakor lesz, ha jól emlékszem, a megnyitó. Aki előbb érkezik, az nyilván meg tudja tekinteni az egész létesítményt. Lenyűgöző felújítás történt, még egyszer nem győzem hangsúlyozni, és nagyon szép környezetben is van ez az egész létesítmény elhelyezve, illetve valamikor abba került.
0: Ugye mondtuk azt, hogy olyan meghatározó helyekre érkezik ez a kiállítás, ahol a Haraszti Margit dolgozott, és akkor itt mi volt a feladata, amikor...
1: Na igen, köszönöm szépen. Tehát itt két remeteházban, mindegyik remeteházban volt kis imaterem, kis kápolna. Kettő remeteházban ezeket újította fel Hofer Andrea művésztársával, aki reményeink szerint ott lesz, hogy Csongrádon él. Hát nagyon idős, de úgy néz ki, hogy ő is el fog tudni menni Maikra. És ezeket a házakat újította fel, a központi épületen is dolgozott, gyönyörű barokk festések, megjelenítések vannak, stukkók, illetve művárvány felújításokat végzett Haraszti Margit Virkó.

0: Majkon látható majd az a Haraszti Margit Miroslava Mirko festő, restaurátor életpályáját bemutató nagyszabású tárlat, amelyet tavaly augusztusban Körmenden a múzeumban láthatott először a nagy közönség. A majki megnyitót június 5-én 16 órától tartják. Bálint Csaba haraszti falui amatőr helytörténeti kutató beszél mindenről részletesen. Olyan érdekes, hogy ugye van a mondás, hogy a könyveknek megvan a sorsa, de úgy látom a kiállításoknak is megvan a sorsa. Az, hogy ő Haraszti Margit Mirko ilyen gazdag életművet hagyott maga után, ilyen meghatározó restaurátor szakember volt, az szinte a helyek kiáltanak a kiállítása után.
1: Igen, erősen bizakodom, hogy Majk is keres megnyitó, illetve sok látogató, jelentős látogatottságú a létesítménye, Majki Kamad Úzsemete Központ, és Majk után is van tervünk, ezt csak részben tudom elmondani, tehát van Kőszeg és Sárvár folyamatban tárgyalás, és a Országház, a Parlament, ahol szintén a képviselői folyosón dolgozott hosszabb ideig, és itt egy hónapot lesz Majkon, és akkor közben tárgyalunk az említett helyekkel, hogy itt hova lehet, ugye mindenhova egyéb programok mellett közé lehet beiktatni egy ilyen kiállítást, meg megismertetni Mirkónak, ahogy mondtad, a Mirkónak a életművével.
0: Azért is örülök, hogy ez történik ezzel a kiállítással, mert volt nekem is egy életszakaszom, amikor kiállítás rendezéssel is foglalkoztam, és én tudom, de a nagy közönség nem biztos, hogy tudja, hogy mekkora munka van e mögött, már maga az anyaggyűjtés mögött is, amiben te is teljes merszélességgel részt vettél, tematizálás mögött, az elkészítés, előkészítések mögött, és akkor úgy van kész a kiállítás. Szóval jó, hogy ennyi energia, amennyi ebben volt már előzőleg, ez most nem vész el, hanem átalakul, és a nézőközönség örömére.
1: Igen, igyekszünk, hogy ez ne halkuljon le ez a terület, ugyanis engem több dolog inspirált. Egyrészt ugye teljesen laikus voltam a restaurálás szakmai részét, a gyakorlati részét érintőleg. Bementem, valahol láttam, hogy odaírták, hogy felújítva. De hát az hónapokig tartott egy négyzetméter felújítása, annak előkészítésének kellett, nem csak a anyagok, a speciális anyagok beszerzésének, hogy a korabeli és fal felület vizsgálatának, a korabeli festő színezőanyagoknak a beszerzése, hogy megfelelően ki tudják javítani, tudjanak dolgozni, önismeret és szellemi ismeretnek kellett lenni a restaurátor művésznek, hogy pontosan tudta, hogy a 3-400 évvel ezelőtti festőművész hogyan dolgozott, mit tett oda egyháztörténeti vonatkozásokkal, abszolút tisztában kellett lenni, hogy éppen a világ, a korabeli világ ismerete igen fontos volt. Tehát ebből kapunk egy kis ízelítést, amikor a Mirko hagyatékát meg tudjuk nézni, amikor ezt gondozzuk.
0: Köszönöm szépen Bálint Csabának, helytörténeti kutatónak ezt az ismertetést. Hát reméljük, hogy lesz kedvük néhányaknak Körmendről esetleg ebbe a kulturális kiránduláson részt venni, és még annyit, hogy egy közeli időpontban folytatjuk a beszélgetést más témában, könyvtémában, amiben szintén érintett Bálint Csaba, de erről akkor a következőkben.
1: Köszönöm szépen, 2026. június 5. 16 óra, Majk Oroszlány melletti Majk, Kamaduri Remeteház, Kamaduri Látogatóközpontban várunk szeretettel mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját mutatjuk ma be Bálint Csaba haraszti falui amatőr helytörténeti kutató segítségével. Haraszti Margit Miroslava haraszti faluban született 1948. március 16-án és Egerben 2005. augusztus 23-án a liceum restaurálása közben érte tragikus körülmények között a halál. Sírja Budapesten a Fiumei úti sírkertben található.
2: Haraszti falu számos jeles kis településről van szó Körmend mellett, és számos jeles személlyel büszkékedhet. Haraszti Margit Miroslava, beszélevé Mirko, festő és restaurátor művész, tragikus hirtelenséggel elhunyt 2005. augusztusában. Egerben összedőlt alatta az állvány. Ő a helyszínen és restaurátor társa néhány órával később a kórházba, hunyt el. Kezdeményeztem, hogy egy emlékkiállítást próbáljunk meg összehozni a tiszteletére, emlékére. Hogy ennél jobban belástam magam az ő műveibe, alkotásaiba, azt látom, hogy szerte az országban nagyon jelentős épületeket dolgozott.

0: Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját mutatjuk ma be Bálint Csaba, haraszti falui amatőr helytörténeti kutató segítségével. A festő és restaurátor, a műemlékvédelem kiemelkedő művelője, szakmailag elismert képviselője volt.
1: Nem tudom, megkérhetném rá, hogy az életrajzát is ismertesse, olyan bőséges anyagot is kaptam egyébként öntől, és nagyon érdekes életrajza van Haraszti Margit Miroslava Mirkónak, hogy fontos állomásokról szólna.
2: Igen, természetesen. Nagyon érdekes volt, hogy amikor a falubeliekkel, illetve akik vele egyidősek, iskolatársakkal beszélgettem, ilyen mindig kiemelték a személyiségét, hogy egy rendkívül dekoratív nőről van szó, aki rendkívül hatással volt a környezetére. Ez a lányok jöttek, mentek itt a faluba egymást kezébe karolva, és mindig ő volt a központ. Keveset beszélő, tartalmas szóló személy volt már fiatalon is. Ha ő úgy döntött, hogy rajzol, ő körülötte aztán lehetett bármi, és akkor is ő a rajzot készítette. Közösségi ember volt. Na, elmondom, hogy 1948-ban született, és 2005-ben az Egri Líceum restaurálása közben ért el a tragikus hal, amit említettem. A műemlékvédelem ugye jelentős szereplője volt. Budapesten a Fémuti sírkertben van eltemetve. A általános iskolát helyben végeztem, vagy a két budapesti kézművészeti középiskolába járt. Az érettségé után hivatalnok volt, ami innen jelentkezett a kézművészeti egyetemre, akkor még főiskola volt, ahol festő-restaurátor szakon 76-ban kiváló eredménnyel diplomázott. 30 évet dolgozott ugye a műemlékvédelemben, fariképrestrátor szakértő volt, ország neves műalkotásának állapotának megírásáért dolgozott egész életében. Tagja volt az Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Restaurátor Kamarának is. A festőművész, fali stábaképrestrátor végzettséges, fali képrestrátor szakértő végzettsége volt. Néhányat hadd mondjak, hogy hol dolgozott. Fára és vászonra festett táblaképeket restaurált Esztergomban, a Keresztény Múzeumban, Egerben a Rács templomban, Sátorhelyen egy ikonosztályt a Nemzeti Múzeumban például. Fali képeket kutatott itt a Vas megyei Mikos pusztán, az egy gyönyörű rekonstrukciós tervek maradtak meg, amik kiállításra kerülnek majd. Tőszegen a városházát restaurálta, ugye ez kívülről gyönyörű festések vannak. Ennek az a különlegessége, hogy egy gyakorlatot csinált a testvére Szombathelyi házában a folyosón látható egy hatalmas fali képen Szűz Mária kisdeddel, ugyanaz, mint ami Tőszegen a szembálunk a városházára jobboldali fali képen látható. Dolgozott a megyében még a Sáron-Ázasdivárban, festő-díszítő restaurálást csinált, Tapolcán a parlament kongresszusi termét, de Budapesten a mennyezetrekonstrukciót csinálta, ugye a Batthyány kastélyt körben nem említettem, Komárom megyében a híres Majki műemlékegyüttesben, ahol nagyon szép, ilyen pár évvel ezelőtt nagyon szép írásban emlékeztek meg a Majkiak, illetve a oroszlányhoz tartozó Majkiak róla és az ő munkájáról. Szombathelyen dolgozott a Papneverdében, Papneverde könyvtárában, fa munkával is foglalkozott, gerendapótlással és függesztéssel, a neves és híres idősebb Dorfmeister freskók restaurálását is ugyanúgy végezte. A Szent Gotthárdon még a megyénkben dolgozott a tiszteleti kolostor reflektóriumában, és itt számos kisebb helyen, amit most nem említek, életéről röviden így ennyit jött a tevékenységéről.

0: gyorsa.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: Ma egy délvasi festőnek és restaurátornak, a műemlékvédelem kiemelkedő művelőjének állítunk emléket. Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját mutatjuk ma be Bálint Csaba, haraszti falui amatőr helytörténeti kutató segítségével.
3: De hát már egyébként ez is lenyűgöző, ez a sokszínűség, sokrétűség, a földrajzi sok helyűség, ahol ő járt, a technikák, amik tudását követelték, hogy mi mindenhez értett, szóval szépen rajzolódik, bontakozik ki az ő személyisége tényleg.
4: Így van, nagyon jól látja a főszerkesztő asszony, hogy nagyon sokszínű, sokrétű ember volt a szakmájában is, azon kívül is a szakmájában is elképesztő bátorsággal ment bele különböző stílusok restaurálásába, felmérésébe, ajánlattevésébe, hogy mit hogyan lehet megoldani. Falkutatásokat szívesen csinált, munkásruhába öltözött, vagy a állványokon lógott, állt, vagy ott dolgozott hanyat fekve, vagy oldalt festett a plafonokat. Elképesztő valóban, laikus számára is elképesztő sokszínűség, és rengeteg munka maradt utána. Ha jók az információim, akkor Magyarországon festő, restaurátor, művésznek ilyen jellegű életmű kiállítása nem volt. Neki volt egy társas kiállítása Budapesten, illetve Szombathelyen volt egy kiállítása az akkori Szombathelyi Kézművészeti Szakképző Szakközépiskolának a vezetőjével közösen, tehát társas kiállításai voltak, ilyen önálló kiállítása sajnos ugye halála után fog megvalósulni.
3: Az is olyan érdekes lehetne megkérdezni tőle, vagy hát nem tudom, hogy ön a kutatásai során erről talált-e valamit, hogy érdekes, hogy miért kezdett ennyire vonzódni a múlt restaurálása, megőrzése, a mai kor számára való bemutatása mellett, mi lehetett az indítatás?
4: Nem tudom, ezt csak találgatni tudunk, talán a lányával elérek oda. Én nagyon jó viszonyban volt az édesanyjával, nagyon sokat beszélgettek, és talán elérek oda, hogy ez erre is fény derül lányán keresztül. Ugye, ha nézzük a körülményeket, ahonnan a Mirko indult, egy kicsi falu, a szülők teljesen polgári foglalkozásúak, akiknek a művészet, hát nem mondom, hogy sokat rendi volt, de nem ez volt a fő, ez első 5-6 főcsapás az életükben, és a létért küzdöttek ugye az 50-es években, 48-ban született Margit, hogy mi volt az inspiráció, az indítás, ezt nem tudom megmondani, de bízom benne, és kiderül. A társak, akikkel beszéltem, a résztvevő társai és a művésztársai, az Olaszország, Németország, Magyarország számos településéről élnek ma már, ezek a ma már idős művészek, akikkel én is beszéltem, hogy az egyéniségét, hogy rendkívül szubjektív személy volt, és rendkívül érdekelte a világ, a régi világ is, és ő vele tud

0: Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját mutatjuk ma be Bálint Csaba, haraszti falui amatőr helytörténeti kutató segítségével. A festő és restaurátor, a műemlékvédelem kiemelkedő művelője, szakmailag elismert képviselője volt.
1: Tényleg ez is milyen érdekes, hogy a beszélgetésünk elején is utalt rá a szuggesztív egyéniségére, hogy már a falu beliek is, amikor a gyermekkor, a fiatalkorát ott töltötte, ez teljesen sugárzott belőle, és ugyanígy akkor az alkotótársak is meg tudták ezt erősíteni. Tényleg nagyon kíváncsivá tett engem is, és szerintem a hallgatókat is, hogy ha máshogy nem is, akkor a kiállítás által egy kicsit megismerni, közelebb kerülni hozzá.
2: Erősen bizakodom, hogy így lesz, igen. Ami nagyon érdekes volt, hogy az évfolyamtársak, fiúk, férfiak, nők, a volt osztálytársak, főképp lányok, a falubeliek, főképp a lányok, asszonyokkal tudtam beszélni, és kiemelték az egyéni, a nők, a nőtársuk, a lánytársuknak az egyéniségét, az arcának a kellemes küllemét, a szépségét, és hogy soha nem volt ilyen lefedő, átfedő. Ő ilyen volt, elfogadták az ő plusz egyes személyét, és ennek megfelelően érti. Nagyon sajnálta mindenki, mai napig nem értik, hogy mit, hogy történt, mint történt. Ez a borzalmas tragédia. Talán

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma egy délvasi festőnek és restaurátornak, a műemlékvédelem kiemelkedő művelőjének állítunk emléket. Egyben egy az ő munkásságát bemutatni szándékozó körmendi kiállítás kapcsán a hallgatók segítségét is kérjük majd. Haraszti Margit Miroslava Mirko életpályáját mutatjuk ma be Bálint Csaba, haraszti falui amatőr helytörténeti kutató segítségével.
2: És önt mi motiválja arra, hogy emléket állítson a haraszti falu híres szülöttének, illetve úgy tudom, hogy bőségesen van ennek a kis falunak más híres szülötte is.
3: Így van. Én Komárom megyei születés vagyok, 8 éve élek a feleségemmel haraszti faluban, akkor szerencsés véletlen elém sodort néhány száz oldal kéziratot, ez Völgyes Ferenc egykori tanító, falusi tanítónak a gyűjtése volt, amiben a falu története van megírva, 1238-ban haraszti falu első írásos említése, és ezt az anyagot sikerült feldolgozni, megszerkesztenem, már 2 kötetben megjelentek. Már csak egész kevés van a Völgyes uram anyagából, tehát 2 kötetben. És akkor én mivel azt gondolom, és úgy értem az életemet, hogy a legkisebbnek is emléket lehet, sőt kell állítani, hogy az utánunk jövők megismerjék. A múlt ismerete, kitárgyalása segít a tanulmányt elviselni, és a jövőt jobban látni. Ez lehet talán a mottom. Most is dolgozom. Különböző anyagokon a Mirko anyaga mellett számos emléktáblát sikerült, 4-5 emléktáblát sikerült haraszti falu szülötteinek vagy felújítani, vagy újakat tenni. Volt nagyon sok papot adott a falu az országnak. Köttük egy szalézi rendfőnököt, akinek emléktáblát állítottunk. Akkor kezdeményezésemre, akkor Vámos doktor fogászati orvosodami egyetemen kandidátus volt, és 51 néhány évesen halt meg sajnos, de hát itt volt nőgyógyász, agyuntus, aki elszármazott, itt született, vagy ugye nagyon mondtam, hogy 10-valahány pap volt az elmúlt 200 évben. Mert izgalmas lenne kutatni, hogy mitől volt ez, hogy ennyi jeles személy. Az ott érdekes, hogy például akik 45 után vagy 56 után sokan elmentek a faluból, hogy azok is mind jelentős személyek lettek. Gépészmérnöktől kezdett, vagy szintén pap, Angliába pap, vezető pap lett, gépészmérnök lett Ausztriába, Egyesült Államokba is egyetemi szinten dolgozott egy másik személy. Nagyon izgalmas dolog egy ilyen kis település esetében, de engem lehet, hogy ez, sőt, biztos, hogy engem meghalad ez a téma, de igyekszem ezeket rögzíteni, leírni, hogyha valaki kutat, akkor hozzáférhessen egy ilyen anyaghoz is.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Könyv született a régi Gersely iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
2: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersely emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
4: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
2: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a Körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
1: Időjárás jelentés.
2: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én sosem akartam így érezni irántad.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejleszthetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Görmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Görmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Görmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyer címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófa védelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumokat, csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztor pincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersai iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A honatja Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejlesztetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyre melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk csapadék nélkül. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Az anticiklon középpontja is fölénk húzódik meleg levegővel, úgyhogy ezért lesz az, hogy a hosszú 13-14 órás napfény tartamnak köszönhetően, illetve azért is, mert délnyugatira fordul az áramlás, melegedik a levegő, hogy hétfőtől valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölötti emelkednek majd a maximumok, hogy csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha le-

de utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt. A gonosz, ha nincsen, úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv. Mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap sem.

0: Játszóit adjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztor kör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem minden egyben

99.8 Körmend FM.

0: Demond és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersei iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. és hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

neked, ha nem unnál. Éjjel három, dobom félre a munkát, ahogy nézem, más is fent van még. Akárhogy is van néha, nem hat a fék, gyere nézd. Mennyiféle altató hever szét, mennyi

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejleszthetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődők, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg, a következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, majd valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersely iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersely emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A honatja Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. és hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, majd valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8. 99.8. Rád hangolva. Rád hangolva. Rád.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejlesztetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínegek.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A vasvári önkormányzati tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehetett, jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, majd valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersely iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersely emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejleszthetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődők, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg, a következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, majd valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersai iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfi Mizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas egyes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A Honatya Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

üdvözöljük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejlesztetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriás ugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket, Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg, a következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumokat. Csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó, egészen pontosan ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is. David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során, de mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt, ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein-aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely nulla belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: kezdeni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint két évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhat, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkenteni, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna, amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat, hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra a kandezartán szilexecil. Azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: forog a föld. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzet elállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját, de ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizede narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, back from Birmingham, Bambalam, way down in Alabama, Bambalam, where she get that thing, Bambalam, boy, she makes me sing, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most
2: folytatódik. Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. $1 milliárd robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát. A mostani tartalom hallatán a Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv született a régi Gersely iskoláról. Idén is megnyílnak a vasi szertárkapuk. Ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: Vasban összesen 39 darab talajgenerátor működik, amelyek között manuális és automata berendezés egyaránt található. Megjelent Pintér György, a Tudás lámpásai című könyve. A bemutató helyszíne az egykori Gersely emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amelyre több generáció is osztályteremként emlékezik. A kötet bemutatja Gerse, Karátföld, Sárfimizdó és Telekes oktatás történetét a fellelt levéltári, iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. A könyvet bőséges fényképanyag illusztrálja, mondta el Pintér György szerző.
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a deréktanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.
1: Lezárjuk a múltba révedés korszakát, közölte Rápli Róbert, a Vas 1-es számú választókörzet országgyűlési képviselője. A honatja Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagálva kiemelte, Magyarország újra a jövőbe tekinthet, miután a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni. Rápli Róbert szerint a lépés világos és határozott. Végleg lezárjuk azt az időszakot, amely a fejlődés helyett a feudalizmus díszletei közé akarta visszazárni hazánkat. A képviselő közösségi oldalán azt írta, az ország végre letérhet a múlt felé vezető zsákutcáról. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A korábbi évek hagyományait követve a Vármegyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét, írja a Vasi Katasztrófa Védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Vasban 3 hivatásos laktanya, köztük a körmendi, 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület várja a családokat. Ismét kétnapos ifjúsági akadémiát szervezett a Vasvár Népfőiskola, ahol a résztvevők önismereti, pénzügyi és kreatív programokon vehettek részt. A rendezvényen a fiatalok a többi közt a halogatás jelenségéről és annak leküzdési lehetőségeiről beszélgettek. Személyes tapasztalataikat és jövőbeli céljaikat is megosztva egymással. A Vasvári Akadémián kiemelt témaként jelent meg a pénzügyi tudatosság is.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg. A következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő, és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. és hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre népszerűbb a vágatlan május akció. Pályázati segítséggel fejleszthetnek a vasvári tűzoltók. Új arcát mutatja Szombathely az idei nyáron. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte egyre több település csatlakozik a vágatlan május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy a tavasz végéig csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Vasból, Kőszeg és Szombathely mellett Körmend csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város közlése szerint május végéig csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. Színes programokkal várják a családokat a május végi gyermeknapi rendezvényekre Körmenden és Vasváron is. Pogács Mónika összefoglalója.
3: Körmenden május 31-én vasárnap 14 órától a Batthyány kastély és környéke ad otthont a gyermeknapnak. A rendezvény oldalkertjében 14 és 19 óra között űrtematikájú programokkal készülnek, többek közt űrlabirintussal, űrjátszótérrel, űrlényes kalandokkal, valamint óriásugrálóvárral. A kastély udvarában 15 és 17 óra között kézműves foglalkozások, valamint rendőr és tűzoltó bemutató várja az érdeklődőket. A program része lesz retro rendőrautó kiállítás, valamint 16 órától rendőrkutyás bemutató is. Emellett 14 és 19 óra között Kádár Ferkó fotószínháza is látogatható lesz. A várkertben 15 órától Kutas, keres, nyers címmel édességláda projektet szerveznek, míg a Batthyány Örökség Központban gyermekdárc versenyre kerül sor. A kastély dísztermében 15 és 18 óra között élményfestés várja az érdeklődőket Molnár Eszter vezetésével, előzetes regisztrációt követően. A tematika édességfestés lesz. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen étel, ital, kínálat és körhinta is rendelkezésre áll majd. Vasváron május 30-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ előtti téren rendezik meg a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, lovagoltatás, szabadtéri játékok és gasztronómiai programok várják a családokat.
1: Több vasi nyertese is van az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 intézmény számára összesen 258 millió forintot osztott ki. A tűzoltóságok a támogatás segítségével különféle védőfelszerelésekhez juthatnak hozzá, valamint gépjárműveket újíthatnak fel. A pályázaton sikeresen szerepelt több vasi kirendeltség is. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság csaknem 4,5 millió forintot kapott, derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. Autós sókkal, éjszakai zenei programokkal és új sporteseményekkel bővül idén az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat. A nyári szezon ezen a hétvégén indul és szeptember közepéig tart a Vasi megye székhelyen. Az újdonságok között szerepel egy retro és tuning autó kiállítás, a Trackfest és Munkagép Expo, valamint egy éjszakai futóverseny. A város életét DJ-estekkel és klubprogramokkal is erősítik az idei nyáron.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten tovább fokozódik a nyárias meleg, a következő napokban akár a 30 fokot is elérhetjük. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Valószínűleg egészen péntekig marad majd a száraz idő és 25 fok fölöttire emelkednek majd a maximumok. A csütörtök péntek körül 28-29-én akár a 30 fok közelébe is elmehet, tehát jellemzőbb az a 28 fok körüli érték lesz. És hát a mostani állás szerint legkorábban csapadékra esély akkor van, tehát ott 29-30-a környékén, vagy valamikor a jövő hét végén hűvösebb légtömeg közelít meg bennünket észak-nyugatról, labilizálja a légkört, és már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Addig gyakorlatilag egy hétig nem sok esély van csapadékra.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hánynalad maradsz is,
1: lesz itt még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a Párakapu Körmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a szombathelyi Elte Szavári Egyetemi Központban rendezett berzsanyi konferencián. Az Elte Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Körmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsei Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a körmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor alpolgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőkbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A muraszombati gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a Körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaiban. A kávé birkózó és a Körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A Körmendi klub 7 arany és 3 ezüstérremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SL Körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá. A Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szent Péter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szent Péter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a